Good evening, ladies and gentlemen. This is Andrea. My husband Andrew is joining me as together we bring you the Kaposi Hungarian Hour. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, itt Andrea. Férjem Bandival együtt jelentkezünk a Kaposi Magyar Rádió vasárnap esti műsorával a Digital Állomáson 89.7 HD4 csatornán.